kiszállni 10 napon át az összes villamos, vasutat igénybe véve, 10-12 kilométeres